Egasi baka tukulorepe yelo ni YouTube tata K24 nebo Kameme TV nemekure nyamalka tukula mutu mketu.